0: Zara la megeti ti adara saka la megeti Suisse ala saka mada fonde ki luka la megeti Cotonoua.
1: Ambena wali kon kasetela akiape. Ambena wali kon kasetela akiape.
0: Ezenga ti singa la da fonde ki luka fade fade sunga jaita ti saka la megeti BZ daita ti soko saka mai.